0: Radio Junior. Moj svet fantazije.
1: Radio Junior. Moj kvet hortenzije.
2: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta